Rika ustara, rika stara rira kukaru. Rika ustara, rika stara rira kikaru.